Lát van még szép. South of Keene, Road 19 with Ohio, Frank Victor Edward, 2304, FVE 2304.